0: asmara iki sik mbocorke Mbak Adine wedok. Waduh ku ana. Sok ngrungokke teh.
1: Ketek kok.